Gyere, szólj ki! Gyere, szólj ki! Nem mnie, hit mi nohy. Gyere, szólj ki!